Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Szuper hallgató! Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zene.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolató zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Dream.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene. This one I feel in broken hearts.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Thanks for your PowerPoint.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

we're not bound to time or space, and all the parts

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak neked zenélünk.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedveshez. Csodálatosan szép délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel!

kellemes fülelést, és megérkezett kedves Mihálovics József is. Szia, Kukori bácsi! A szervusz, József! Kellemes kikapcsolódást mindenkinek! Ez pedig már a Bailando, a Paradise Show előadásában

Hát kedves József, én is szurkolni fogok, mert hát minden magyar csapatért szurkolok, ha a nemzetközi kupában megy. Kívánom, érezd jól magadat, és sok sikert neked is és csapatodnak is. Jó szurkolást!

és tudjátok, Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangegyeket és stílusokat össze-vissza, ömi szemszájnak és főleg fülnek az érdeke. Most a fiesta következik majd, és a mézédes nyár. De már is jelzem, hogy itt van velünk Győri Zoltán, és szép délutánt kívánok, jó munkát! Akik otthon vannak, azoknak jó pihenést, köszönöm szépen Zoltán, és Házé is megérkezett. Üdvözlet a hallgatóknak, szép napot, Kukori úr! Csapasd a fain zenét, mindenféle fülelő hallgatónak ajánlom. Nagyon szépen köszönöm, kedves Házé, érezd jó magadat, kellemes fülelést!

És már is megérkezett a Viberre kedves köbük is, hallgatózóban van Kukori elvtárs, a Boxy Food Truckban természetesen a Super DJ Rágyot hallgatja. Hát kedves köbük, jó szórakozást!

És már is itt van a kedvenc hegesztőm is, Csorbásról. Szevasz, Bagyesz! Szia, Kukori bácsi! Üdv néked is minden szuper hallgatónak, akik a legjobb rádiót választották. Hát igen, ez a szuper DJ rádió. Hát kellemes

Igen, igen, és már is megyünk tovább. Edward Maja és Vika Igulina előadása itt a Super DJ Rádióban, és közben a Viberre megérkezett kedves Mazsi is. Szia, Kukori bácsi, megérkeztem. Jó adást kívánok neked és sok fület. Hát nagyon szépen köszönöm, én pedig nagyon jó szórakozást és kellemes pihenést kívánok néked is, Mazsi, és persze minden Super DJ Rádió hallgatónak, akik dolgoznak, azoknak teljesen hamar, akik otthon vannak, ejtőzzenek és pihengessenek.

Köszönöm a kérdésedet, kedves Bagyelsz. Nagyon jó vagyok. Ilyenkor, mikor veletek vagyok, mindig szuperül vagyok. Köszönöm kérdésedet, bízom benne, hogy te is jó vagy. Kívánok neked szép napot!

Hát igen, igen, biztosan hallottátok már azt a szomorú hírt, kedves hallgatóim, hogy elhunyt Deák Bill Gyula 77 éves korában. Hát neki is van fönt egy ország a nagy galaxisban, ahol találkoznak, és majd az égben, égi országban zenélnek újra együtt. Hát emlékezzünk csodálatos dolgaira, csodálatos zenéjére, munkásságára. Hát köszönjük, hogy volt.

És megérkezett a Viberre kedves szabados Melinda is. Jó adás, Kukari bácsi! Sütés közben hallgatlak. Hát mit sütsz, kis szűcs? Hát mesélj! De örülök, hogy otthon vagy. Jó van. Hát kellemes sütögetést kívánok. Biztos nagyon finom lesz az, amit sütsz.

És már is megérkezett kedves Csörgő Zsolt Zsoca. Hello Kukori bácsi, szép napot! Ugyanezt kívánom néked is, és kellemes fülelést!

azt a teremkupoláját. Képzeljétek, mit írt kedves Szabados Melinda, hogy Lagzi lesz szombaton, oda kell készíteni lajcsi szeletet, grízes krémest, zserbút, fantaszelet, citromos szelet, haltyányi krémes, 2 kiló sajtos rúd, azt a teremkupoláját. És hát, hogy a családnak már készen van az alvás fepény, plusz a vendégváró. Hát emelem kalapom, kedves, ennyi mindent csinálni? Hát nagyon ügyes vagy. És ezúttal szeretném megköszönni azt a csodálatos csalamádét. Hát annyira ízlik mindenkinek. Jaj, nagyon szépen köszönöm.

Szavi! És megérkezett kedves Bazsi is. Szép napot és jó műsort minden Super DJ Rádió fülelőnek. Hát kívánok néked is nagyon szép napot, kedves Bazsi, és várunk mielőbb.

most ismét ma hazai vizekre vezünk, kedves hallgatói, mert igaz, hogy már az nem valós, amit énekelnek nékünk, de táncol a nyár, ez a dal címe. DJ Szatmár és Jucus előadása következik. Hát most már itt van az ősz, itt van újra. Hát Encsike meg nem tudom hol van, biztos vezet, azért nem ír, de előbb-utóbb itt lesz ő is. És csak jelzem, hogy adásban nem tudom, hogy mikor fogok jönni legközelebb, mert a jövő hétem telítve van, hát a hétköznap, a hét elején dolgozom. Esetleg szerdán, ha nagyságos főnökeim beleegyeznek abba, hogy egy nap Szabit ki tudjak venni. Csütörtökön meg már utazom egy kis kollegáris ilyen, hogy mondják ezt? Meetingre. Az osztrák határ mellett vettünk ki egy kis házat, és akkor onnan megyünk kirándulni Ausztriába, csodaszép helyekre. Hát majd fotók lesznek fenn.

És már is következzék ismét egy külföldi előadó, külföldi... Így van, Sissy Catch!

És most következik annó nagyon kedves hangom, mármint nagyon kedves előadóm, és ez a dal kimondottan Jennifer Rush és a The Power of Love.

Köszönöm mindannyiatoknak a jó kívánságokat, akik küldtek nekem a kirándulással kapcsolatban. Most pedig ismét hazai vizekre vezünk. Dread következik. Változnak az idők, változok én is.

Szervusz, kedves Vendel Zsolt, üdvözöllek! Szia, Kukori bácsi, kellemes délutánt kívánok neked! Én is ugyanezt kívánom néked, kellemes fülelést! Érezd jól magad a Super DJ Rádióval! 18 óráig vagyok veletek, 18 órától Gabó érkezik hozzátok fantasztikusan jó műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni!

Ejberre, Edzsike is az elveszett bárányka. Halihó, szia kukori, drága kukori bácsi, sziasztok szuperek. Edzsike is betipegett adásodba. Hála a kedves aranyos Mazsinak, tőle tudom, hogy itt garázdálkodsz. Na már most én ezt a múlt adásomban elmondtam, hogy ma jövök hozzátok. Bizony, bizony. Sziasztok szuperek, gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk és jó adást neked, Puscsika, Edzsike. Remélem ma lesz túl, nem lesz túlra, mert 18 órától Gabó érkezik hozzátok, kedves Edzsike. És most pedig következik az Ace of Base. Örülök, hogy itt vagy, kedves.

jobbulást, ha még nem. És nem sokára a négyes vágányra fog érkezni egy csodálatos musicalből egy még csodálatosabb dal, aminek a címe Álmodd meg a csodát. Hát én is álmodozom róla.

0: Igen, igen, jó pár évvel ezelőtt a Tisza holtágánál késő este megízleltem már a csodát, de hát sajnos az is már elmúlt. Most pedig ismét külföldi vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, DJ Bobo következik.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Ja, és tájékoztatom a kedves hallgatókat, akik hiányolták Kencsikét. Köszönöm szépen, drága Bagyesz, és pusszantársai mindenkinek, aki itt hallgatózik. Hát hallgatózzatok rendesen, kedves hallgatóim, kellemes fülelést. Hallgassátok a Super DJ Rádiót.

És valaki írta, hogy az előző dal, nem, két száma ezelőtt, hogy úgy, de beletaláltál. Hát igen, igen, a lövészetben is nagyon jó vagyok. Kosárlabdában nem, de fociban, meg lövészetben, meg fedett pályás véraláfutásban.

igen, igen, kedves Nándi, jamaikai Nándi. Hát nem is tudtam, hogy ott olyan, ilyen közel vannak egymáshoz a települések. Hát igen, igen, ez volt a képernyő fotó átka, ugye? Most pedig jön Richie Poveri.

Csókolom, kedves Vandika! Üdvözöllek hallgatóim körében! Nagy öröm, hogy itt vagy. Remélem, jól vagy, kedves.

Bizony, bizony, kedves Mazsi, csak nem ismered, de én is hála jó égnek voltunk egy rádióban is. És hát most következik Pál Dénes és a Tulipán. Hát vigyázzunk a természetre. Nem kell bakot lőni, ugye, Andi?

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

igen, látom a volánbusznak a rendszámát, de szerintem nem arra jársz, kedves javaikai Nandi!

és jelzem, hogy már kevesebb, mint egy fél órát kibírnotok velem, és 18 órától következik Gabó műsora. Remek műsor lesz, érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatók!

Igen, és nem sokára következik a Fiesta, és a dal címe az vagyon, hogy a szerelemre nincs orvosság. Hát én ezt valaképpen módosítanám még, hogy a sokszor a vágyakra sincsen megoldás. Ugye, hogy ugye?

És már is külföldre megyünk, szóljon a Brother Rudolf Man és a Savior Kisses for Me. Ó, micsoda zene!

Hát igen, kedves hallgatóim, elérkezett a búcsú ideje, hisz már csak a búcsúdalom maradt hátra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, és határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkon malasztúr. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Legyen szép az estétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. De nem menjetek sehova, hisz érkezik hozzátok Gabó perceken belül remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Velem legközelebb nem tudom, mikor találkozhatok, de jöttömre napfelkelte felől számítsatok, egyszer majd csak jövök. Hát nagyon zsúfolt a programom, sok a munka, hála a jó égnek, mert tudjátok, a munka nem esít messze az alma a fájától. A búcsúdalom a szokásos Dániel Figelgőtől, elmegyek, de ti nem menjetek sehova, fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel. Szép estét mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy kitartottatok velem, és bízom benne, hogy azért egy kicsikét sikerült szórakozni. Sziasztok! És köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, és szurkoljon mindenki kedvenc csapatának, most jelenleg hajrá, Fradi!

Szép jó estét mindenkinek, hölgyek, urak! Köszönöm szépen Kukori bácsinak az elmúlt két órát. Remélem mindenki beébresztett egy kis emléket. Ahogy majd én is fogok a Millennium Groove-val itt ebben a következő két órában. Amivel pedig kezdünk, az a Starkillers és Nagy Gyáni kettőse. Utolérhetetlen vokállal a belga Basto dallamos Electro House remixének találkozásában. És ahogy a dal mondja, ne hagyjuk abban, nyomjuk tovább, ez a Keep It Coming.

És ugye szokott lenni, a Viber számunkra várom az üzeneteket tőletek. A Viber számunk tehát ugyanaz, mint ezelőtt, a 0670-459-5995-ös. És persze, itt van velünk Encsike, Isa István, Győri Zoltán, Kollár Gabi, és persze Csörgő Zsolt, Zocsa is. Szevasztok!

Nem állunk meg, nem bizony. Amivel megyünk tovább, a Sydney Sam Show lesz. Ma van a tenapod, vagyis a Today.

amivel pedig most rohogunk tovább, de rohogunk tovább, az az SGT Slick. És egy Jam & Spoon 93-as feldolgozást hoztam nektek, The Light in the Night. Egyenesen haladunk tovább éjszaka szívébe.

Ez a verzió egyébként, csak mit érdekesség, Chucky nevével van fémjelezve, az ő stúdiójából került ki. És ez igazán jellemző Dirty Dutch stílusa vértezte fel.

sikerült tehát bezsebelni Rihannától a szerelmet. És aki bátja őt, az Alchemic Strom és a Michael Sillon kettőse. Arra biztatnak, hogy kapjuk el a ritmust, a DONS és a DBN csapata pedig energiákat szabadít fel ehhez.

tökéletesen egyszerű mondandivaló után, a ritmus után pedig jöjjön egy kelet-európai deep és clubhouse hullám hajnali 5 órás napfelkeletét idéző igazi klasszikus slágere. Az előadó Alexinho, a szám címe pedig a Sunrise 5 AM, vagyis hajnali 5 óra.

vagyis nem engedlek el. Jó kis búgó, szakszofon és perzselő house ritmus csak itt a Super DJ Rádión. És bejelentkezett hozzánk

már nem engedtelek el. Akkor egy másik nagyszerű nóta Axwell és a Dirty South előadásában az Open Your Heart-ra is nyisd ki a szíved a zenének. Igazi örök zöld ez.

Miután jól kipüföltük ezeket a dobokat, kicsit visszamegyünk a 70-es évekbeli érába, a igazi rock-funk szájharmonika témához kapcsolódunk. Az előadók szintén Olaszországból származnak, House of Lessi, Gianni Bini, illetve Paolo Martini, triumvirátus. A dal címe pedig a Stone Fox Chase.

House of Class után pedig egy méltán híres francia house slágerre menjünk tovább. Az előadó Martin Solveig és a Dragonette, aki itt közreműködik nekünk a Hello-val.

Hello, hello! El is köszöntünk tőle, és aki pedig jön, az Király Viktor, No End és a B-Sensual. A The Fog 1999-es House klasszikusának átdolgozása. A szám címe pedig a Been a Long Time, vagyis régen volt már, de most újra itt van veletek, Király Viktor is.

Rég volt már, te újra itt van, illetve újra itt volt velünk Király Viktor, és aki mindig szintén itt volt velünk, az Nagy Gyáli és a Starkillers, amivel kezdtem egyébként.

moves. Occupying motion is Julius Beat, the King. You guys, Myton's Chan remix, man. Mondhatnám úgy is, hogy itt a király. Igazi dél-amerikai tech house és elektrolüktetés. Szintén kőkemény basszus vonalakkal felvértezve.

Hölgyek, urak, egy kis nyár idéző ibizai hangulat, és persze Bora-Bora felejtetetlen ritmusai. Remélem kicsit így az elmúlt időszakot, ami a nyarat érinti, visszahoztam nektek. És úgy nyomjuk is tovább. Ilyen Joaquin Funk és a Push. Igazi groovy és funky tech house alapokkal.

Ez még itt mindig a Super DJ Rádió, és Gabó vagyok a Millennium Groove-val. Még egy órán át veletek hozok nektek igazi jó kis ropogos régi ritmusokat, amelyek mindenkiben emléket fognak ébreszteni. Nem lövöm le a következő dalt, hogy mi lesz az, de tuti, hogy az mindenkinek eszébe fog jutni, hogy hol hallott először. Aki kedvet érez magába, az meg is írhatja nekem ide a Viberre. 074 59 59 95-ösre.

Csomila után pedig merjünk egyet a mélybe, igazi poétikus deep soul funk, és egy kicsit house is van benne. 25 évvel ezelőtt álmodta meg John Cutler és Amen ezt a nótát. A dal címe az It's Yours, vagyis az a tiéd, a zene a tiéd, mindenkié, és tudjátok, a jó zene örök.

Így szólt át 25 évvel ezelőtt a house zene, John Cutler és Eamon-től. És akkor nézzük meg a nagy öreget, a David Guettát és Ushert, hiszen nélkülük nem lehet komplett egy este. Ez a dal pedig a Without You.

rossz szokásuk, utána pedig jó szokás, I could be the one. A két előadó, Avicii és Nicky Romero 2012, illetve 13-ban pörgették meg az EDM világát, és globális number one-nál nőtte ki magát ez a nóta. Igazi korszakalkotó, szuper kollaboráció.

Avicii-ek után pedig robogjunk tovább svéd indie rock együttessel. 2002-es lágerről van szó, hölgyek urak, az a Jerk It Out, igazi legendás dal Laidback Luke-tól. Illetve Laidback Luke, aki ezt az egészet igazából így bevitte a nagy közönségbe. Az előadó egyébként a Caesars Palace.

Lady Gaga után pedig a Metcon forog itt nálam a lemezjátszon. A dal címa a Begin, The Four Seasons 1967-es dalának feldolgozása.

Digital Enemy Dub mixében hallattatok. Jöjjön a koronázatlan királynő, Madonna. Mérfölkövekre tőled, de lélekben együtt, mondja, illetve énekli a Miles Away-jal.

Madonna után pedig mérföldekre messzebb utazunk. Egészen Ausztráliáig megyünk, ahol Mobin Buster vár minket. És azt mondja, hogy állj fel és mozdulj meg!

és ha már így felkeltünk, menjünk tovább Colonel Abrams 1985-ös funk slágerével. A dal egyébként így a 80-as évek funk világába repít vissza minket Peter Golderblummal. A dal címe egyébként a Trapped.

Axel Rose-tól kicsit búcsút veszünk, és pörgünk tovább a Swedish House Mafiával és Eric Krutzel. A dal címe pedig a Proper One. Egy Pink Floyd feldolgozás,

tisztelegünk, tehát így a rock hőseinek, illetve a blues. Csak kimondom, tehát a blues hőseinek is, és gondoljunk akkor Deák Bill Gyulára egy picit a mai napon.

úgy tűnik, hogy a Swedish House Mafia még ne ismeri a nevemet. Azt mondta, hogy Vanya, know your name, vagyis akarok tudni a neved. Hát Gabó vagyok. Ez pedig itt a Millennium Groove, és hamarosan elérkezünk az utolsó nótához. Ami egyébként a hazai Stereo Palma csapata lesz, és a Stereo csapat, a Stereo Palma csapat mögött Nácsi és Brunner lakozik. Igazi nemzetközi sikereket értek

tegyetek így, ezen itt a jó szokásatok szerint maradjatok itt, és csekkoljátok a weboldalainkat, a Facebook oldalt, ki mikor lesz majd hallható, látható. Mindenkinek szép estét kívánok, szevasztok!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station.
7: Super DJ Radio.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.